Egy mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert ez nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ez már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert aztán nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsaltam fel. Mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Istenem nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férjnek épp elég. S ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

hetek boldog, ne is várjon holnap este már. Semmi sem lett abból, amit mondott, tárcsaló.

and pull.

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Harc a vigazért címmel török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

nincs otthon a cicus, senki től se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus,

cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cipsus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér,

Pozsonyban, pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tán jogom van, hogy elmondjam. Pozsonyban, pozsonyban, egy kis harang van a toronyban, imához csilingel a templomban. Kéklő Dunán suttogó szél hangja felém száll, mákos patkó, diós patkó, várj meg, jövök már. Pozsonyban, pozsonyban, voltam boldog is, megzokogtam, ehhez tán jogom van, hogy elmondj.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételből. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Radio Budapest. Szeretett hallgatóink, rádió közvetítést adunk a fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Enő, rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Viccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

Oh, la, la, la.

kedvesem, legyen a sorsom végzetem, mert ez a szerelem életem mindenem már. A sors majd úgyis elszakít, szenvedni sír.

0: miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen vészgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben.

Hagydok önnyeket másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menjek.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mibe kerül egy örökíró?
2: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
1: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
2: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
1: Hol kapható az Akron örökíró?
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

korven van minnen. Om i kölden egen jobban, musikalet högt i stovan. Mert ő vagy ne értség, úrné tisztelétség, hogy mennyi mindent jelentek is segítség. Van egy édes szó,

Abó kell csúha, csók kell csúha, bármit kér csak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak-csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék.

0: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
1: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
2: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
3: Cserélesztő a nevem, én a sert megérlelem.
4: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
1: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
5: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
6: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

0: Hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallú szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy több hátját repeszt, mert...
1: Ezer csóka jelszó, mindennél többen ér. Ezer csók, hisz ebből forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen beleg, csóktól senki sem dideleg, szintben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer csók, ezer csók.

Vasütaş,

leső pesti nő, ha kicsike száját festi, ő csak érte remeg. A férfi sereg, noppal stoppol port felől, de este úgy fél kilenc körül már táma megint.

Nem jó így. Télen nagyon szeretlek, nyáron pedig esetleg, még jobban dobban a szívem, jó így.

0: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Che gioia tornare nella valle laggiù, che gioia gridare, uè!

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatozta az előadást, alkalmas címe.
1: Minden dolgozó útmutatója, százezrek kenyere, a szabad nép.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigieren

why, and so do you. When you smile at me, I hear gypsy violins.

0: Köszönöm, hogy a hallgatóink számzenénk véget ért. A pontosan 1 óra 30 perc.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok. Mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

Az ég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem divat.

Dámo, mert a kedély a főnyeremény. A szőrdomlok, hogy szíved dobog, az ég is ragyog, neves hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, madár is dolog.

rég is ragyog, kacag sár nagyot, s a van két keze, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rám. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem bír.

lesem, mikor oly gyakran járok felé. Titok, jaj, meg ne tudja senki sem, hogy én szerelmes vagyok belé. Lehet, hogy számodra már ez a titok egyáltalán nem új dolog. Lehet, hogy amit még ma elhallgatok, már te rég tudod, mert

felesem, mikor oly gyakran járok feléd. Titok, jaj, meg ne tudja senki sem, hogy én szerelmes vagyok belé. Lehet, hogy számodra már

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16.15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Tánzene 18.25-kor.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Ne töprengjen! Biztos tipp, sütőpora legyen sip! Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor!

egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű, egy kicsit forvás legyen, egy

minden asszony Mona Lisa. Kedves, szép és jó, ha szívből szereted ő, sorsát csak is te rád bízza, hogyha ő az első nálad minden előtt.

meg, nincs az életedben árnyék. Látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, menj össze.

Bence az életedben árnyék, látod Mona Lisa-t, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem áld. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

0: A mai tornánkat befejezte. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: Valery Krém, Valery Puder, Valery Rouge. Kapható minden jobb szaküzletben.

Tu pokyň osobám honem vagy nálom, tu posúhoj oszám, miért nem vagy nálom? Bár hallanám, hogy jönnek már az ismert lépte, de csak jajgat a szív, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom,

0: Üdvözlő gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultam. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad!
0: A legjobb halad!

ay, magacsak bolondozik velem. Seni a tínafalba verem a fejem, mert a szerelem nagy baj. Jaj, maga csak az ugye, hogy szeret, s amíg a csacsi szívem remeg, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. Amíg emeló, emeló,

anyelven kilóg, és lead egy kilót a test súlyom. Jaj, maga csak bolondozik velem, Feni, az én a falba verem a fejem, mert a szerelem

0: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretet himnuszai. Babics Mihály előadás következik.
1: Szuperkóra szóró dobozban. Szuperkóra porfúvó dobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, ha szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvassuk fel Babits Mihályról.

Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.

Édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte, megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

cseresznye, édes rózsám kerecsed, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte, megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

ha nagy a hideg, síelni megyek, másnap ütülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másnap ütülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is ütülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

síelni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bánt, állandóan jókedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonken Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Om bord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
3: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra, and we hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

mim, chevu, chejoi. Vigan élet a fekete faj. Láttad-e már Afrikát, Kongót és Tanganyikát?

de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni, kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúfság.

de hogy letetszett fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyedem nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett.

When she went to her party, does she say, oh,

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

je m'en vais. Clopin, clopant, dans le soleil.

0: A mai tornántad befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.
1: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

reaccionar. Ezt a kis tanmesét azzal indítom felé, tanulságos ez. Ártatlan tanmese, nem igaz a felese, mégis érdekes. Jól fülej, jól figyelj, mert amit most ellesem,

Megmondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkre tesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske.

Ő rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

a viszonyok rettentők, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy nánnak ennek de rossz vége lett, én minden nőnek

0: jótornát a legterős a gyenge nem. Csak egy kis mozgás, és az izmod más.
1: Ebben a melegben ugrálnak?
2: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
1: Kár minden dekáért.
2: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
1: Jaj, de édes. Mondjad csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
2: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
1: Reggeli torna délbe 12-kor? Nem rossz.
2: Tudjuk, már kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
1: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
2: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
1: Üdvöskéjük? Nem rossz.

Ha nem kell nő, akitől melegen van Anci-Manciella Bella Vicky, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már békén, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegem van, Anci-Manciella Bella, pardon, de egyenlőre nem kell.

hallig ordítva onnét, a közfal vékony kereszt. Elűzi reggel az álmom, este sincs

0: Hát merre tartson a polett?
1: Kezében rózsaszál.
0: Kezében még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókrál.
1: Az oly régen várjak a szép
0: fiel. A szép fiel is ott van.
1: Szóval is érdekel.
0: Azt! Kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást, vagy bé.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap, 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
3: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
3: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
5: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
3: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
2: Figyeljetek tehát! Ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll. Valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mintha ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A tanulbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

Would ever think I'd meet somebody like you.

0: maga nincsen, ha velem marad.
1: Hello, baby!
0: Megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondjam angolul azt, hogy maga beautiful? Inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful.
1: Hello, baby!
0: Ha este szabad, és jobb dolga nincsen még,

A virágnak megtilt ani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves hallgatóink, operett előadás következik. Víg Özvegy, operett három részben. Zenét szerezte Lehár Ferenc. Leon Viktor és Stein Leo szövegkönyve alapján rádiószínpadra alkalmazta és rendezi Németh Antal doktor. A verseket Liszt Nándor doktor fordította. A rádiózenekart vezényli Friedl Frigyes. Személyek. Zita Mirko Báró, montenegrói párizsi nagykövet, Malevszky Oszkár. Balancien a felesége, Farkas Ilonka. Danilovics Danilo gróf, követségi titkár, Laurisin Lajos doktor. Glavari Hanna, az özvegy, Honti Hanna. Camille de Rossillon, udvardi Tibor. Vicomte Cascada, Hámori Imre. Rôle de Saint-Brioche, Malli Győző. Bogdanovics, montenegrói konzul, vitéz Garamszegi Sándor. Silvani a felesége, Berki Lili. Gromov, montenegrói követségi tanácsos, Petes Sándor. Olga a felesége, Haraszti Miszi. Traskolja, Gobbi Hilda. Nyegus, írnok a követségen, Gózon Gyula. Egy hölgy, Hódi Gitta. Egy másik hölgy, Kóri Judit. Ismét másik hölgy, Rombári Gertrúd. Egy úr, Szilasi Gyula. Egy másik úr, Primus.

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.

Jogar do grosso papá, da cuda do grosso mamá.